0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: A Kácos-sziget hosszú pályi közelében új doktorokat avattak az egyetemen. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Tűzütött ki egy akácos erdőben hosszú pályi közelében, adta hírül a haon.hu. Mint írták, a lángok a homoktelep közelében csaptak fel, ezért a tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz nagyobb területre átterjedjen. A szakemberek eloltották a lángokat és elvégezték az utómunkálatokat is. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, személyi sérülésről nem érkezett információ, fogalmazott a portál. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyerte el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.

Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Akár a Grammy szám folya. Akár a Grammy szám folya. Akár a Grammy szám folya. Akár a Grammy szám folya. Akár a Grammy szám folya. Mi a lány?

0: ébredj velem.
1: Hát persze, ez a Best FM kimással. Jó reggel, Debrecen!
2: Henyedő!
1: Soha nem lehetsz egyedül, mert bárhol is vagy, ott van veled a Best FM Debrecen zenei kedvenceivel, és önöknek, nektek köszönhetően a legfrissebb közlekedési információkkal. Legyen ez így kedd reggel is, amit indítunk a Honeybeast-tel, és az Egyedül című dalával, aztán énekel majd Carly Rae Jepsen. Call me, maybe, tehát ne gondolkozzanak rajtam, ha mondani valójuk van, akkor híjanak 500-540, vagy 39-33-104-6. És hát, reggeli ébresztő műsor lennénk, azért jön majd a TNT újdonsága, aminek az a címe, hogy
3: ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol, nálam sose leszel álmos, olyan jól passz.
1: Mondjuk van benne igazság, nálam sosem leszel álmos, és én mutatom a várost. Hát azért ne aludj, jó? Július 7-én kedden az Apollóniák és a Donátok neve napján 6 óra múlt 1 perccel indul is a reggel.
4: Vesztegetés miatt vettek őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt, a versenyképesség állt a fókuszban az egyetemen, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Várszegi Gábor, a NEBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
6: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növények.
4: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unideb.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához.
1: Jól éreztem én, hogy hűvösebb a mai reggelünk, mint a tegnapi. Ez a rövid újúing, elmondom őszintén, annyira nem esett jól, így 6 óra előtt, abban a 16-17 fokban, ami jelenleg is jellemző. Ahhoz képest, hogy volt 25 fok is mondjuk a múlt héten, valamelyik reggel, ahhoz képest ez jóval kevesebb, de mennyi lesz majd ma napközben? Dániel erről is beszél önöknek.
4: Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: Köszi, köszi, köszi. Készülj a következő blokkra. Egy szűk óra múlva esedékes Debrecen kedvenc rádiójában, július 7-én. A hét második lapján. Jó reggel, Debrecen! Érkezik a Honeybeast a 104,6 MHz-en. Ugye mondtam, sohasem lehetsz egyedül, mert bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok el!

0: hozzám.
1: Na hát nem mindegy, hogy veszek neked egy lángost, vagy adok neked egy lángost, ugye? Kétértelmű a dolog, viszont a TNT új dala egyértelmű, ez megint nagyon jól sikerült.
2: Jó reggelt!
1: Nem véletlenül kedveljük a 90-es évek óta Ákost és Intit. Bár volt némi pauza, azért a srácok visszatértek tavaly új kislemezzel, és idén megint, hát most évente egyet adnak, vagy hogy lesz? Ugye itt alszol? A Best FM-en egy újdonság a kedreggelben. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Július 7-e van, az Apollóniákat köszöntjük a nevük napján, és a Donátokat, no meg minden csokoládé fogyasztót, mert hogy ma van a csokoládé világnapja, és ezzel majd részletesen is foglalkozunk, mert ugye már van kerek csokoládé, szögletes csokoládé, lyukas csokoládé, teli csokoládé, ét és egyebek, hát majd jön a elmaradhatatlan gombóc Artúr, és néhány csokis zene a reggelben, amely most éppen egy viszonylag friss reggelen köszönt téged. 16-17 fok, ó, hát majd megfagytam rövid ujjúinkben, jó, mondjuk éppen nem, de tényleg egy hosszú ujjú is felfért volna ma reggel, láttam is a velem szemben közlekedőket, mondjuk volt rolleres, elektromos rolleres, aki olyan gyorsan jött, hogy azt sem láttam, mi van rajta. Azért, drága barátom, ez elég durva, és pont ott a kanyarban, a Bartók Bélán, az a fránya körforgalom, meg a kerékpárút, meg az, hogy nem látod, hogy kijön szemből, és áj, na, nem sok hiányzott, hogy frontális ütközés legyen a kerékpárúton, kerékpáros kontra elektromos rolleres, komolyan az ilyen szituációktól a szőr a hátamon az égnek áll. A reggel folytatódik Ricky Martinnal és a She Banks-el 10 perccel fél hét előtt. Aztán hamarosan majd a mai névnapi születésnapi köszöntővel. Ma egyébként ugyanúgy, ahogy tegnap, 30 fok közelében várható a csúcs.

Tango, La Camisa Negra, kedd reggelben a Best FM-en. Juan Esztől, jó reggel Debrecen, és jó reggelt, kedves Apollóniák. Ma önök ünnepelnek névnapot, no meg a Donátok a csokoládé világnapján. Nem csokis torta, málnás Oreo, már abban is van csoki szerintem. Na az lesz majd a mai ajándéka egy születésnaposnak, akit akár most beneveznek a bestfmdebrecen.hu oldalon. János Zsigmond, választott magyar király, az első erdélyi fejedelem ma ünnepelni a születésnapját, 486 éve született. 132 éve Mihály Dénes gépészmérnök, a televíziózás nemzetközileg is elismert úttörője. A világon neki sikerült először mozgó televíziós közvetítést adnia, mégpedig 1929. március 8-án. Tehát 132 éve született Mihály Dénes, egy világhírű magyar, és 127 évvel ezelőtt egy másik világhírű magyar, aki Hollywoodban lett világhírű, pontosabban a filmes tevékenységének köszönhetően, mert hogy ő rendezte az Elfújta a szél című remek művet, és 1965-ben pedig a My Fair Lady-ért kapott Oscar-díjat.

Audrey Hepburn a film 64-ben készült, és egy éve később az ünnepelt, mert hogy róla beszéltem, csak még a nevét el sem árultam a Best FM-en. George Cukor, magyar származású amerikai filmrendező, megkapta a szobrocskát érte, 1899. július 7-én született. Szabó Győző pedig Nyírbátorban 56 évvel ezelőtt ma ünnepli a Valami Amerika és a Magyar Vándor című filmek sztárja. A születésnapját még gondolkodom rajta, hogy mivel köszöntsük fel a születésnapján, Valami Amerikával vagy Magyar Vándorral. Village People, a múlt héten már volt egy ünnep a csapatból, most ez a részlet ezért csak röviden érkezik. David Hodo lett 79 éves, ő volt a jó munkás ember, tudják, a kalapáccsal, a Village People-ből. Éve született Demeter Gyuri, a rózsaszín bombázó, illetve az XL Sisters Nagy Test, Nagy Élvezet című dalának egyik előadója.

0: Már nem emlékszem, hogy a Baby Sisters-re volt válasz a kemény srácoktól az XL Sisters, de hogy Demeter Gyuri volt az énekese, az igazi vokálpatrióta, a Bulldozer együttes és a rózsaszín bombázó tagja, ez biztos. Neki is ma van a születésnapja. 67 esztendős lett. És akkor névnaposok.
1: Köszöntjük Apollónia nevű hallgatóinkat! Az Apollónia női név, az Apollónius férfi név magyar változata, az Apolló női párja. A férfi név jelentése Apollónak szentelt. Alapváltozatai Apoll, Apolka. A név legismertebb viselői Kovács Apollónia énekesnő, Szent Apollónia, a fogbetegek és fogfájósok védőszentje, és ön kedves Apollónia, aki a rádiót hallgatja.
0: Kovács Apollónia énekesnő.
2: Sárgul már a kukoricaszár, vadvirágos madárdanos a határ. Szép galambom a tubi-tubi-fán, csipkés színű egy kettővel vár.
0: Ha, a műfaj egyik legnagyobbika volt. 1926. szeptember 20-án született. És 2012. novemberében hagyott itt bennünket Grabóc Miklósné. Született Kovács Apollónia, Kossuth Díjas magyar előadó művész, népdalénekes, színésznő. Hát nyugodjon békében a neve napján. És önnek meg kedves Apollónia és Donát, boldog névnapot kíván a kedvenc rádiója. Boldog születésnapot pedig Ajánló Gyávónak, aki nem más, mint Icona Pop. 40 éves lett az I Love It előadója. Imádjuk még mindig, ezért érkezik 6 perccel.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, szerencsés és a korábbiaknál jóval nyugodtabb nap előtt áll, versenyhelyzetben jól szerepel, bizonytalan ügyeiben elhárulnak az akadályok. Bika, meg kell őriznie a nyugalmát, amikor egy váratlan esemény felborzolja a kedélyét, az idegeskedés mindenre ártalmas, és növeli a balesetveszélyt is. Ikrek, akkor boldoguljon, ha saját elhatározásaihoz ragaszkodik, az első ötlet az, ami mindig a leghasznosabb, ahhoz feltétlenül ragaszkodjon. Rák, csodás külföldi utazásra nyílik lehetősége, miközben gyermeke megbízható személyek felügyeletében tölti a vakációt. Oroszlán, olyan információ birtokába jut egy véletlen találkozás alkalmával, amely új színben láttatja önnel a környezetét, nem biztos, hogy az utolsó szóig mindent el kell hinnie. Szűz, mivel úgy érzi, nem kapja meg a kellő odafigyelést, kevés örömet talál ma a munkájában, próbáljon felülemelkedni a kicsinyes pozícióharcokon. Mérleg, egy fontos tárgyalást most sikeresen eredménnyel zár, de ne örüljön korán, mert ezt még el kell fogadtatni. Skorpió, mély és szenvedélyes szerelmet élhet át, úgy érezheti, hogy elszakíthatatlan szálak kötik össze önöket. Nyilas, szórakozottsága ma már humortárgya, a környezetében megmosolyogják, ahogy ön téblából csetlik, botlik, egy komoly nyilas ezt nem tűrheti. Bak, partnerével őszinte beszélgetést kezdeményez, tisztázza a céljait, a szerelemben minden kívánsága teljesül, a mennyekben érzi magát. Vízöntő, fontosabb helyeken igyekeznek a kedvében járni, társaságban középpontba kerül, a jó lehetőségeket érdemes kihasználni. Alak, minden alkalmat megragad arra, hogy elmondja a véleményét, arra vigyázzon, hogy a szép szavak meg ne tévesszék.
0: Azok a 90-es évek. Most
1: a Best FM-en.

Azt mondta a zenei szerkesztőm, figyeld meg, Laci, amikor lejátszod ezt a dalat először a reggelben, tudni, hogy kérdezni fogják, hogy mi volt ez. Ó, hát Ágnes! Egy hullámhosszon vagytok a zenei szerkesztőmmel. Ez a 104,6 MHz, és ez pedig egy újdonság. A dal, amelynek a címe Benny Al, egyébként egy, hát eddig tök ismeretlen formáció műve. Úgy hívják őket, hogy Ankara Echoes, ankarai vízhangok. Gondolom mindenki hallgatva ezt a muzsikát a török all-inclusive svéd asztalához képzelte magát, az utolsó nem tudom milyen finomságért küzdve, a svéd asztalról lenyúlva. Hát persze, biztos tudod, mit jelent, én nem. Micsoda, te se kür, ederim? Fordíts kérlek, jó? Addig én mondok közlekedési információt önöknek. Azt mondja, hogy van egy budai nagyantal, Trafibox. Margó, köszi, hogy bejelentkeztél. Attilának talált egy rendszámot. Sándor, László, W456, keresi hűtlen gépjárműtársát. Monostorpályú csárda sarkon dekkolt, Attila pedig magához vette, még egyszer mondom, SLV, a VW és 456, ha valakinek hiányzik ez a rendszám, akkor csak a Best FM, a telefonszámom 500-540 és 39-33-104-6. Na, egy újdonság után jön egy jó régi zenei kedvenc, mégpedig az Italo Disco egyik német sztárjától, akinek van egy 80 szál gyertya a tortáján, és úgy hívják, hogy Manfred Alloa, vagy Alois, egészen pontosan, Manfred Alois Seigit. De hogy ki ő? Hát kérem, ő Fancy. Úgyhogy itt a szubjektív top 3, Fancy-től Slice Me Nice.

Tesekür Ederim. Hát én sem tudok soha törökül. Nagyon köszönöm, ezt azért célszerű megjegyezni, akkor, hogyha török all inclusive-ben éppen meg szeretnék köszönni a kedves kiszolgáló személyzet.

magazin működését. Szóval Fancy, a harmadik helyen a Slice Me Nice, második helyen pedig az a dal, amit mindjárt hozok önöknek, és ami hát nekem, nem tudom kinek, a 80-as évekből egy remek emléket hoz. Emlékeznek még erre a dalra? Én nagyon... Italo Disco egyik legnagyobb sláger a 80-as évekből, a 80 éves Fancy-től. Hold me in your arms again.

Jaj, a 80-as évek második fele, amikor Fazekas Lacika középiskolásként dizsiket, kazettás diszkókat kevert le a Kartács utca 6 szám alatt a Pince helyiségben. Régi szép idők. Fancy ünnepli ma a 80. születésnapját, úgyhogy érkezik is a number one-nal, a szubjektív top 3 number one-jával, a Fames of Love-val. 4 perccel, 7 óra előtte.

0: Flames of Lava West FM-en a 80 éves Fancy dalát hallották. 7 óra van pontosan. Indítunk egy újabb órát David Guettával és a One Republic-kal. Születésének az évfordulóján megemlékezünk majd. Barta Tamásról, aki az LGT gitárosa volt, és például jön a Sweet Like Chocolate. Sweet Like Chocolate, mert hogy ma mi van? Július 7-én a csokoládé világnapja. Úgyhogy ez is érkezik majd Gombóc Artúrral együtt, Debrecen kedvenc rádiójában. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne érni. Akcióznak ők nagyon, amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
4: Van náluk minden vajon.
3: Ahogy mondod te, kőkorszaki fazon, festékhigító, díszlét, tapéta. Kell ennél több neked még ma?
4: Egy utazás is jó lenne.
3: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól telerakod.
4: Mi a fődíjtalán Párizs, netán Róba?
3: Ó, ne légy ilyen földhöz ragadt, irány Egyiptom, és hűsölhetsz a piramisok.
4: Mire is találom őket?
3: Ott, ahol jó árakat mérnek, mondom a címet, nem kell oda buszbérlet. Kőmobillal odaérsz, ha a Monostor pályúton a 9-11-be mész. Subidubidu!
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: A megbízható alap.
7: Hajdúbiharban is lesz szúnyoggyérítés, felújíthatják az Apollo tömböt, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdúbihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdúbiharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebik Supermenta legújabb termékesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nibi borászati és alkoholos italok igazgatójától.
9: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszer biztonsági minőségi előírásoknak.
7: Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdupressz cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apollo tömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál.
0: Az időjárás előrejelzés előtt egy hétvégi remek sporthír egy különleges sportágból, mégpedig a gyors tollas labda Európa-bajnokságon jártak debreceni versenyzők a horvátországi Varasdon. Először sikerült aranyérmet szerezni Open páros döntőben a magyar csapatnak. Az első helyet a debreceni Gekko Ese két versenyzője, Takács Dávid és Szalai Márkó szerezték meg. Ezzel a történelmi győzelemmel a junior EB címük mellé pedig megszerezték a felnőtt EB győzelmet is. Srácok, szívből gratulálunk Debrecen büszkeségeinek! csak így tovább. És megyünk mi is tovább az időjárás előrejelzéssel, kicsit hűvösebb a reggelünk, 16-17 fok van. Dani itt van és mondja, hogy mennyi lesz ma napközben.
7: A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: Ma 30 fok, holnap 28, aztán pedig egy esős hidegfrontnak köszönhetően. Hát csütörtökön már csak 25 fok valószínű, de ne ijedjenek meg a hétvégi programokkal készülők, mert hogy akkor bizony visszatér majd újból a 30 fok közeli hőmérséklet. Sőt, mondjam tovább!
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: A jövő hét elején pedig megint... Főhet a fejünk, 33-34 fokban, persze az még mindig nem 41-42, erre is volt már példa idén nyáron. 6 perccel múlt el 7 óra, ez Debrecen kedvenc rádiója, David Gettával és a One Republic-kal.

0: Unwritten, a Best FM-en Natasha Bedingfield-dalát hallották. Jó reggelt, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: A hét második napján is, ez már a Kedd reggel, az Apollóniák és a Donátok névnapján, valamint minden csokoládé imádó ünnepnapján. Ugyanis ma van a csokoládé világnapja, történeti áttekintés hamarosan, és készülök Gombóc Artúrral, de Gombóc Artúr előtt egy másik madárka, elröppent otthonról, a tégláskertből tegnap délután egy bóbitás kakadú, fehér színű, Sándor, mármint nem a papagáj neve Sándor, hanem a gazdié, úgyhogy szeretnék visszakapni. Na, szóval próbálják meg befogni. Egy bóbitás, fehér színű kakadú és a tégláskert környékén, de az is lehet, hogy már tovább repült. Ha megvan, csak a Best FM, a telefonszámom 500-540-30, 933-1046. Berepült a madárka, például írja Margó a budai nagyantalon a kalitkájával, és Kálmi, neked is köszönjük az információt, a Mák utcával is aktív a Trafibox. És ha önnek is lenne egy, akkor csak a Best FM-en itt vagyok, és várom a bejelentéseket, játszom a zenei kedvenceket. 20 fok alatt a hőmérséklet, van, napközben közelítjük a 30 fokot, de a héten hallották, lesz majd hidegfront is, 25-re visszaesik csütörtökön, hogy aztán a hét végére, meg a jövő hét elejére újból bőven 30 fok feletti értékekön rendezhessék meg Debrecenten.

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
3: Próbáld ki a legújabb Kawasaki modelleket! Július 10-11 a Kawasaki Good Times Tour Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
6: Mit kínál a Maxiláj?
7: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
6: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
8: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
9: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
8: Miért éppen nálatok?
9: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
8: Hol jelentkezzek?
9: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: kedd reggelben a Best FM rádióban a 80-as években jártunk, egy perccel fél nyolc után. Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek. Felhős az ég a város felett, de azért nagy esőre nem készülhet. Mondanak futó zápor, zivatar, tegnapra is mondtak, hát ott, ahol mi lakunk, ott egy csepp eső nem esett. Pedig jól lenne már egy kis frissítő zápor. Mondjuk megbeleg nem lesz, most sincs az. 20 fok alatt van jelenleg és napközben. 30 fok közelében lesz majd. Túl vannak már reggelin, vagy éppen most ülnek le? Egy forró kakaó, egy forró csokoládé, a csokoládé világnapján. Sokan ezt a napot július 7-ét tartják a csokoládé világnapjának. 1995. júliusában tartották egyébként először, és a franciáknál, onnan pedig az egész világon elterjedt. Szeptember 13-án Amerikában van a csokoládé világnapja. A legújabb trend pedig október 1, a nemzetközi kakaó és csokoládé nap. Na de mivel, hogy a csokoládé jöhet minden mennyiségben, ezért ne hagyjuk ki ezt a ma reggeli lehetőséget sem, mert mi mindannyian szeretjük a csokoládét. Bármilyen formában is jöhet.
1: Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta:
2: a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a teji csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világ.
0: És a forró csokoládét? Na nézzük az erei világot, itt van a forró csokoládé, a hátcsáklét, aztán itt van a szexi csokoládé.
3: Köszöntsétek nagy tapsal a zenekaromat, a szexi csokoládét is. Szexi csokoládé.
0: Aztán a csokoládé és puma. És itt van a mi csokiséf barátunk is, aki nyilván már hozzákezdett a mai málnás Oreo elkészítéséhez, amit majd a születésnapos fog megnyerni Debrecen kedvenc rádiójától. Artúr, Gombóc Artúr, nem minden csokoládé egyforma. Aha. Na, milyen jó, hogy te is bennünket hallgatsz, kedves Csoki Séf. Jó munkát kívánunk neked és a kis angyal csapatának. Küldünk is egy dalt. Édes percek a csokoládé világnapján. Sweet like chocolate. A Shanks and Bigfoot talán.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Sem a szerelemnek, sem a szeretetnek, sem a barátságnak, sem a tiszteletnek, sem a csodálatnak, sem a hálának, sem a legmélyebb hódolatnak nem szabad elhomályosítani a tudatunkat, annak képességét, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól.
2: Olyan ő, hogy megáll,

50 Cent. Tegnap ünnepelt az 51. születésnapján az 50 centes figura, a The Game-mel és a Hate It or Love It című dalával a kedd reggelben, ahol most alátámasztjuk a következő kijelentésemet. A legváltozatosabb zenei kínálat. Csak a Best FM, a kedd reggelben is Jó reggel Debrecen. Arra a zenészre, énekesre fogunk emlékezni, aki az ősi LGT alakító tagja volt. A 71-es, a 72-es és a 73-as lemezen, valamint a képzelt riporton is közreműködött Barta

Na ringasd el magad! A reggelben inkább ébresztünk, és nem pedig ringatunk. Barta Tamás 33 éves korában hunyt el, 78 esztendős lenne ma, az LGT együttes gitárosa és énekese volt, és ennek a dalnak az egyik zeneszerzője, úgyhogy most jön 1973, és a dal, amiből kiderül, hogy ő mennyi volt? Hány éves pontosan? Ez a Best FM 6 perccel, 8 óra előtt. Jó reggel, Debrecen!

Rákirás, Burn a Boy, a világbajnokság hivatalos himnuszával jöhet még egy kis foci. Arra van időnk még a hírek előtt és a reggeli villámvoks előtt, hogy elmondjam a legfrissebb eredményeket. Igaz, ez sem annyira friss. Tegnap Spanyolország 1-0-ra győzte le Portugáliát. Véget ért a Belgium Egyesült Államok mérkőzés is. A belgák 4-1-re nyertek. Ma este 6 órakor Argentina Egyiptom a 8-ad döntőben, és 10 órától Svájc és Kolumbia. Ez várható tehát a labdarúgó világbajnokságon, de hogy mi várható? A reggelben a következő óra nyitányával, hát ezt ma reggel is önök dönthetik el, mert hogy jön a reggeli villám derbi Bruno Mars-szal. És a visszatérés lágerével a Just Might-tal. Kinézve az ablakon, lehet, hogy esernyőre inkább nagyobb szükség lesz ma, mint...

0: hátom is, Szeres bátran, ez a napolaj az UFO-tól, a kettessel és a rockereket sem hagyjuk békén ma reggelen. Szerintem ennek a macerának ők örülni fognak, és főképpen annak a dalnak, ami nyerhet ma reggel a Villámvoxban. Tudják, mit kell tenniük? Egy SMS vagy egy Viber üzenetet elküldeni. Mutatom mindjárt, hogy melyik számra. Bruno Mars 1-es. UFO 2-es. És a Guns N' Roses a 3-as.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
4: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
5: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
6: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medenceáruházban. Aqualing medenceáruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
7: A Kácos-sziget hosszú pályi közelében új doktorokat avattak az egyetemen. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Tűzütött ki egy akácos erdőben hosszú pályi közelében, adta hírül a haon.hu. Mint írták, a lángok a homoktelep közelében csaptak fel, ezért a tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz nagyobb területre átterjedjen. A szakemberek eloltották a lángokat és elvégezték az utómunkálatokat is. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, személyi sérülésről nem érkezett információ, fogalmazott a portál. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
8: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
7: Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósított a hírek.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyert el, akik kutató munkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál.
0: Felhős az ég Debrecen felett, lóg az eső lába, hogy vagy a nyakunkban ér vagy sem, az még a jövő, a közeli jövő titka.
9: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkel támogatja.
10: Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdúbiharban.
0: Dani, köszönjük szépen! 6 percen múlt el 8 óra, Budai Nagyantal Trafibox, Mák utca Trafibox, és... Villámvox a Best FM-en. Na vajon melyik dal nyert ma reggel? A 104,6 MHz-en egy üzenettel adjuk át, hogy a menetleveles csajok is felkeljenek.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: És jókedvűen dolgozzanak, Józsinak meg üzenik, hogy nem sokára hívunk. Józsi, lehet, hogy feladat lesz, tán csak nem ez.

0: Hello Laci, hello Best FM, jöhet egy jó reggelt a Duna partjára nekünk? Hát rajtam nem újon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel.
0: Jól olvasom? A Szigetközi online hallgatóknak szólt a jó reggelt Debrecen kedvenc rádiójában. Nyilván annyira, kedves barátaink, nem lesz releváns az információ számotokra, hogy a Mák utcában aktív a Trafibox, és ugyanez igaz a Budai Nagyantalon is. Szóval berepült a madárka a fészekbe. Egy másik madárka meg kirepült, még továbbra is keressük a fehér színű bóbitás madarat, Kakadu egyébként. Igen, őt is kakadónak hívják, Sándor papagája, és fehér színű, és tégláskert onnan röppent el még tegnap délután. 540 és 39-33-104-6, 9 percünk van fél kilencig hátra. Az előbb már azt gondoltuk, hogy leszakad az ég, és jön az eső végre. Most meg azt látom, hogy szakadozik a felhőzet főképpen ott az ég alján. Kedves apollóniák, ma önöket, a hét második napján, az apolkákat, a Cirilleket és a Donátokat ünnepli a Best FM, és mindenkinek a neve napjára érkezik Bruno Mars a 104,6 MHz-en.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
4: Köszöntjük Apollónia nevű hallgatóinkat! Az Apollónia női név, az Apollónius férfi név magyar változata, az Apolló női párja. A férfi név jelentése Apollónak szentelt. Alapváltozatai Apol, Apolka. A név legismertebb viselői Kovács Apollónia énekesnő, Szent Apollónia, a fogbetegek és fogfájósok védőszentje, és ön kedves Apollónia, aki a rádiót hallgatja.
3: Boldog névnapot kívánunk neked, Apollónia!
0: Hiszen végül a sorrend ez lett a ma reggeli villámvoksban. Első a napolaj az UFO-tól, második az előbb hallott Gázerúzis sláger, és a harmadik... I just might.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne írni. Akcióznak ők, nagyon amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
2: Van náluk minden vajon.
1: Ahogy mondod te, kőkorszaki fazon, festék, higító, díszlét, tapéta. Kell ennél több neked még ma?
2: Egy utazás is jó lenne.
1: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól telerakod.
2: Mi a fődi, talán Párizs, netán Róba?
1: Ó, ne légy ilyen földhöz ragadt, irány Egyiptom, és hűsölhetsz a piramisok.
2: Miért is találom őket?
1: Ott, ahol jó árakat mérnek, mondom a címet, nem kell oda buszbérlet. Kőmobillal odaérsz, ha a Monostor pályúton a 9-11-be mész. Subidubidu!
3: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz. Július 10-11 a Kawasaki teszthétvége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak.
5: Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
6: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.

0: a West FM űzsenadalát hallották a 104,6 MHz-en, mindjárt 3:49 van. Kivel folytatjuk? Ó, azzal az országosan ismert és kedvelt színésszel, aki nem messze tőlünk, Nyírbátorban született 56 évvel ezelőtt, pont a mai napon, ebből pedig kikövetkeztethették, hogy az 56. születésnapját ünnepli Győző, Szabó Győző. A Toxikóma című önéletrajzi ihletésű film jut nekem az eszembe egyről, róla aztán a Valami Amerika, és természetesen a Magyar Vándor. Úgyhogy Debrecen kedvenc rádiója. Boldog születésnapot kíván Szabó Győzőnek.
1: Álmos? Nem nyer. Álmosba hátunk. Itt hajtőzik valahol. A kis komisz.
2: Megölöm, aki még egyszer azt mondja. Kumisz!
3: Ennek meg mi baja?
1: Még te kéted? De hák a barátom. Te sóztathánk ezt a lejátszhatóságú löttyöt. Nem de bá. Az olyan elhelyett kéklekarással, hogy az fehér egy becsület sértéssel.
3: Na és, kis pénz, kis pia. Nem ti mondtátok, hogy olcsón kell kihozni a búcsú bulit? 7 deci vérből nem lehet finanszírozni egy komplet honfoglalást?
0: Best FM.

Best FM rádióban Bélán Odala után valami teljesen más, attól az olasz előadótól, aki hát 83 esztendős lenne a mai napon, de 3 évvel ezelőtt pont egy nyári augusztusi napon hagyott itt bennünket, és úgy hívták, hogy Toto Cotugno.

Nem kérdés, hogy a legnagyobb slágere a Lascia te mi cantare, ami jó sokszor szokott forogni nálunk itt a Best FM-en, pedig hát azért vannak még kedvencünk, kedvenceink Toto Cotugnótól, például ez a dala.

és a zenei szerkesztőm szíves engedelmével picit újra terveztem, mert hát ez meg olyan ritkán forog, hogy szinte zéró, legalább egyszer egy évben a születésnapján. Hadd érkezzem most Toto Cotugnótól, ez a legalább annyira remek dal, mint az Italiana.

0: Ugye milyen jó, hogy újra terveztem, és a szólét játszottam le inkább. Az Italiano helyett az úgy is megy olyan jó sokat, hogy meg igen ránunk, hát csak nem. Szoli, a malei születésnaposunk, 83 éves lenne ma. Salvatore Cotugno, azaz Toto Cotugno, aki 3 éve, 80 éves korában hagyott itt bennünket. Akinek viszont ma van a születésnapja, Alesso. You are the remedy. Szóval úgy van ma a születésnapja, hogy még meg is köszönhetjük. Aztán Sir Ringo Starr is. A Beatlesből az óra filmes hangulatát, a halálos fegyver hozzá. És amivel pedig elindul a mai reggel utolsó órája.
1: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
0: Nagy Bogi és Des hamarosan a kedd reggelben 9 óra van. Jó reggelt, Debrecen!
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Vesztegetés miatt vettek őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt, a versenyképesség állt a fókuszban az egyetemen, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
6: Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a debreceni regionális nyomozó ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Várszegi Gábor, a NEBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
7: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növények.
6: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unidep.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, a pollenek közül a gombák szintje jelentős.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: JK és a 90-es évek egyik nagy kedvence a Best FM-en, a Virtual Insanity a Jamiroquai-tól. Jó reggelt kívánunk!
1: Ez a Best reggel sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Egy ilyen, vagy pontosabban két ilyen örömteli pillanat érkezik majd az óra végén, amikor érkezik a mai Best Tutorta a Kisangyaltól. És hát adunk egy pizzát is, a Melans Pizzériától a reggel informátorai szurkolatnak saját magukért. Hát nem túlságosan sok információ nem volt, ami nem gáz, mert volt időnk zenélni bőven, és másképp sem tervezem a hátralévő szűk 45 percben, mert hogy csak a zenei kedvencek július 7-én a Pollónia és Donát nevű kedves hallgatóink névnapján, a Csokoládé világ napján. A reggelben érkezik Alesso, a svéd DJ, aki hát tulajdonképpen olyan dalokkal érdemelte ki, hogy most felköszöntsük az 54. születésnapján, de hogy is hülyeséget mondok. 35. születésnapján, hol van még 54? A 35. születésnapján a svéd DJ-t, mint a Heroes.

Calvin Harris dalában is közreműködött. A Hertzel, no meg Nico és Vincel. Hát nem viccel ez a srác, hogyha slágerekről van szó. I wanna know. Szóval 35 esztendős lett a svéd DJ Alesso, akinek az egyik legnagyobb slágere, a Remedy érkezik most a kedreg.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés, beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Tisza ajtó ablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
6: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kerasztász termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.

0: John Newman és a Love Me Again a Best FM-en. Akárhányszor is láttuk a moziban, legalább 4-szer 4 különböző film epizódot láthattunk, mi mindannyian szerettük Love Me Again újra és újra. A halálos fegyver érkezik már is a Best FM-en, július 7-én ugyanis a második részt mutatták be 1989-ben, 2 évvel azután, hogy az első rész óriási siker lett. 1987-ben debütált Richard Donner sorozata, a halálos fegyver, Mel Gibsonnal és Danny Gloverrel. Aztán jött a második rész 2 év múlva, és jött még egy harmadik rész és egy negyedik rész is. És Richard Donner pedig pont 91 éves korában hunyt el július 5-én, úgyhogy hát ráemlékezünk, mikor is 2021-ben, tehát 5 évvel ezelőtt hunyt el a film rendezője, most pedig akkor jön a második rész bemutatójának a tiszteletére egy kis halálos fegyver hangulat.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Te meg mit vigyorogsz itt? És miért nem jöttél el a bulimra?
3: Mert tudtam, hogy úgy sem ész nyugdíjba. Tévedtem már sokat életemben, de ebben halálbiztos voltam.
2: Tudod, mit kívánok?
3: Mit?
2: Hogyha én lelépek, egy olyan társat kap ki, mint amilyen te vagy.
3: Arra ne számíts, Roger. Szeret az Isten, nem tesz velem ilyet.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: A Best.

van a Hold Your Hand, a Best FM-en a Beatles dalát hallották. Az egyik születésnapos gombafejűvel, ketten még élnek. Ugye a ször, a két ször, Paul McCartney és Ringo Starr. Kettő közül Richard Perry Porkin Starkley, azaz Ringo Starr lett ma 86 esztendős. Na mondok még születésnaposokat a Best FM-en, csak most már nem a világsztárok, hanem a mi sztárjaink közül a Best FM rádió ma ünneplő hallgatóival folytatjuk. Például Vince Hajnikával, aki ma 3 esztendős lett, egy tündéri cserfes kislány, aki szeptemberben kezdi az ovit, úgyhogy nagy az izgalom a Vince családban, és most főképpen azért, hogy ön Hajnika nyeri meg a pizzát. A pizzát? A pizzát biztos nem, mert nem a reggeli informátora volt, hanem születésnapos. Szóval a tortát, vagy ki? Például Andorkó Vivien, aki kékszelt Hajnikával, ő is 3 esztendős a mai napon. Kovács Ádámot a felesége és a kislánya, ma meg az újabb jövevény, a kis pocaklakó köszönti. Nagyon úgy néz ki, hogy apának meg lesz a peca partner, mert hogy augusztusban születik a második gyermekünk, aki kisfiú lesz. Gombos László pedig egy csodás apuka.

0: szeret focizni, kirándulni, darcozni és egyebek, imád Loki meccsre járni az Iker lányaival, és ma ünnepli a 41. születésnapját. Apropó Iker lányok, ilyenek is lesznek a mai esélyesek között, Oprish Stella és Oprish Boglárka. Aztán Kis Dániel, a 13 esztendős, Gál Ilonát, a lánya Edina, a férje Laci és az unokái Lila és Panna köszöntik, drága nagymama, a legfinomabb tortákat sütöd nekünk mindig. Mi nem tudunk ilyennel megörvendeztetni, mert hogy nem tudunk sütni, hát tessék beiratkozni a nagymamához egy tanfolyamra. Szeretnénk megnyerni a Best FM rádió, a kedvenc rádiónk tortáját. Oké. Okay. Balog Ádin, 6 esztendős, Bere Marcelt, a családja 33-on köszönti, Horváth Krisztián is nyerhet tortát. A barátnője köszönti a 27. születésnapján. Aztán Mohai Brigitta, őt a kisfia és a párja, Geri és apa. De a tortában reménykedhet Szabó Lászlóné, Juci mama, Kunkli Zsuzsanna, a nővére és a sógora köszönti, Gabai Gézát, a felesége és a gyermekei, Kovács Bélát, Katika, a nővére, és Szegedi Krisztián pedig az anyukája és az apukája.
1: Haló?
2: Haló? Úgy de határozott ez a haló. Ki mondta, hogy haló?
1: Én Oprish Néberke Ivoja vagyok.
2: Hát biztos, hogy nem magával kell beszélnem, drága.
1: A lányaimat keresi.
2: Hát igen, most ma történetesen igen, csókolom.
1: Jó napot!
2: Jó napot! Jaj, de hivatalos. Anyuci határozott volt, ez még nagyon hivatalos. Legyünk kicsikét lazábbak, főképpen, hogy most már lazulhattok is egy kicsikét, mert csak azt lenne jó tudni, hogy a lányok közül ki van most éppen a vonal végén.
1: Én Oprish Boglárka vagyok.
2: Boglárka! És Tella is ott van?
1: Igen, itt van mellett. Itt vagyok én is.
2: Így, sziasztok! És kinek sikerült jobban? Na mi?
1: Hol? Nem értem.
2: Az érettségi.
1: Ja, hát egyértelműen Stellának.
2: Egy középiskolában vagy gimnáziumban érettségiztetek?
1: Igen.
2: Egy osztályban?
1: Igen.
2: És nem voltak ebből problémák mondjuk éppen az érettségén? Semmi?
1: Dehogy.
2: Nem használtátok ki egyáltalán, hogy úgy néztek ki konkrétan, mint két tojás.
1: Nem, mi nem vagyunk ennyire rosszak.
2: Hát persze, hogy nem. Szóval akkor sikeres az érettségi, és azt nem mondjátok, hogy egy egyetemre és egy szakra mentek tovább tanulni.
1: Ez így lesz.
2: Azaz hova?
1: Debreceni Egyetem, ápolói szak.
2: Debreceni Egyetem, diplomás ápolói szak?
1: Igen.
2: Jaj, hát akkor mi félig meddig kollégák vagyunk. Na nem azért, amit most csinálok éppen, hanem azért, amit régebben üztem.
3: Az egészségügyben.
2: Na, Stella és Boglárka, hát boldog születésnapot kíván nektek, és egyben gratulál a sikeres érettségihez, és a továbbiakhoz sok sikert kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: Beszteszem!
2: Itt egy ápoló fazekas László, tiétek a mai torta, a kisangyal cukrászda málnás oreó tortája. Gratulálunk, csajok!
1: Köszönjük!
2: És még ezt is egyszerre mondták. Megvan a torta, és meg lesz valakinek a melanzs ajándéka.
4: Nyereménye! Egy melanzs pizza!
2: Na ki lett ma a...
4: A mai reggel informátora.
2: Margó, háló Margó, neked adjuk a mai pizzát. Jó étvágyat hozzá.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Pontosan 10 óra van, ideje, hogy az ápolandó ápoló lelépjen, és átadja a tervet a csodás hölgynek, Szabó Anitának, és továbbra is csak a zenei kedvenceknek. A Best FM-en Top Loader.

0: sikerült kedd reggel egyelőre a napsugarait előcsalogatni a Best FM rádióban, úgyhogy irány Afrika! Hogy lesz ebből napközben 30 fok? Hát ha majd kisüt a nap, akkor talán igen. Jelenleg 23 fok van Debrecen belvárosában.
1: Hajdúbiharban is lesz szúnyoggyérítés, felújíthatják az Apollo tömböt, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdúbihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdúbiharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Superbenta legújabb termékesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nibi borászati és alkoholos italok igazgatójától.
3: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
1: Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdúpressz cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apollo tömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
4: Vidám zenék a munka lendületéhez.
2: Ez a Best FM.
4: A kedvencek rádiója.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
3: Cívisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.

Deres délelőtt az jó rádiózást mindenkinek, Debrecen zenei kedvenceivel a folytatásban is már most érezni, hogy igazi nyári napunk lesz, hiszen délután 30 fok körüli hőmérsékletet ígérnek, úgyhogy a szokásos napszömeg, naptej és a kulacs ma is jó szolgálatot tesz, no és persze Debrecen zenei kedvencei, amelyek között már Avicii dala indult el a For a Better Day-t a 104.6-on. Jós vannak a csillagok, és köszöntjük a ma ünneplőket is. Hamarosan tartsanak velem, 14 óráig a mikrofonnál Szabó Anita.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, szerencsés és a korábbiaknál jóval nyugodtabb nap előtt áll, versenyhelyzetben jól szerepel, bizonytalan ügyeiben elhárulnak az akadályok. Bika, meg kell őriznie a nyugalmát, amikor egy váratlan esemény felborzolja a kedélyét, az idegeskedés mindenre ártalmas, és növeli a balesetveszélyt is. Ikrek, akkor boldoguljon, ha saját elhatározásaihoz ragaszkodik, az első ötlet az, ami mindig a leghasznosabb, ahhoz feltétlenül ragaszkodjon. Rák, csodás külföldi utazásra nyílik lehetősége, miközben gyermeke megbízható személyek felügyeletében tölti a vakációt. Oroszlán, olyan információ birtokába jut egy véletlen találkozás alkalmával, amely új színben láttatja önnel a környezetét, nem biztos, hogy az utolsó szóig mindent el kell hinnie. Szűz, mivel úgy érzi, nem kapja meg a kellő odafigyelést, kevés örömet talál ma a munkájában, próbáljon felülemelkedni a kicsinyes pozícióharcokon. Mérleg, egy fontos tárgyalást ma sikeresen eredménnyel zár, de ne örüljön korán, mert ezt még el kell fogadtatni. Skorpió, mély és szenvedélyes szerelmet élhet át, úgy érezheti, hogy elszakíthatatlan szálak kötik össze önöket. Nyilas, szórakozottsága ma már humortárgya, a környezetében megmosolyogják, ahogy ön téblából csetlik, botlik, egy komoly nyilas ezt nem tűrheti. Bak, partnerével őszinte beszélgetést kezdeményez, tisztázza a céljait, a szerelemben minden kívánsága teljesül, a mennyekben érzi magát. Vízöntő, fontosabb helyeken igyekeznek a kedvében járni, társaságban középpontba kerül, a jó lehetőségeket érdemes kihasználni. Balak, minden alkalmat megragad arra, hogy elmondja a véleményét, arra vigyázzon, hogy a szép szavak meg ne tévesszék.

Köszöntjük Apollónia nevű hallgatóinkat! Az Apollónia női név, az Apollónius férfi név magyar változata, az Apolló női párja. A férfi név jelentése Apollónak szentelt. Alakváltozatai Apoll, Apolka. A név legismertebb viselői Kovács Apollónia énekesnő, Szent Apollónia, a fogbetegek és fogfájósok védőszentje, és ön kedves Apollónia, aki a rádió

0: Ákácos éget hosszú pályi közelében. Új doktorokat avattak az egyetemen. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tűzütött ki egy akácos erdőben hosszú pályi közelében, adta hírül a haon.hu. Mint írták, a lángok a homoktelep közelében csaptak fel, ezért a tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz nagyobb területre átterjedjen. A szakemberek eloltották a lángokat és elvégezték az utómunkálatokat is. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, személyi sérülésről nem érkezett információ, fogalmazott a portál. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
0: Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósított a hírek.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyert el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.

A Benzin előtt szólít a 104.6-on a kedd délelőttben. Hello mindenkinek, szuper napot kívánok! A mai napon pedig egy olyan világnapot ünneplünk, aminek valószínűleg nagyon sokan örülnek. Július 7-e ugyanis a csokoládé világnapja. A hagyomány szerint ezen a napon érkezett meg a csokoládé Európába a 16. században, és azóta meghódította az egész világot. A csokoládét kis hazánkban is nagy kedvenc, ugyanis egy átlagos magyar évente nagyjából 4-5 kg csokoládét fogyaszt, és a legnépszerűbb továbbra is a tejcsokoládé, bár egyre többen választják a magas kakaótartalmú étcsokoládét is. Ez viszont egyáltalán nem véletlen, a jó minőségű étcsokoládé ugyanis flavonoidokat tartalmaz, amelyek antioxidáns hatásúak, emellett kis mennyiségben magnéziumot és vasat is tartalmaz. Persze ettől nem lesz még gyógyszer, gondolják a szakemberek, mi viszont tudjuk, hogy akár már egy kis kocka csokitól is sokkal jobb lehet a hangulatunk. A bűntudatot mára tehát el lehet felejteni, ha valamikor van indok csokitani, akkor ma a csokoládé világnapján egészen biztosan, sőt arra is kíváncsiak vagyunk, hogy önök a tejcsokit, az étcsokit, a fehér csokit, vagy melyiket szeretik, melyik az, aminek egyszerűen nem tudnak ellenállni. 3933-1046, ide várom az üzeneteket, és jöhetnek az útinfók is. Telefonszámunk 500-540, Mohamed Fatima pedig már is énekel itt a Best of

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbe zárt érték. Hey!

Ezt a filmet hallgatják a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel, hogyha sokat böngésznek a világhálón, vagy nem lehet, hogy nem is kell hozzá, mert sokat böngészni, akkor már egészen biztosan belefutottak az ilyen készülődj velem típusú videókba, amelyekben az alkotók egyszerűen megmutatják, hogy hogyan készülnek el a munkába, egy randira, vagy éppen csak simán a napjukra, miközben mesélnek az életükről. Egészen hihetetlen, de a TikTokon például ezeket a videókat már több mint 59 milliárdszor nézték meg, vagyis elmondhatjuk, hogy szinte az egyik legnépszerűbb videós műfaja világon. A sikernek a titka állítólag egyszerű, olyan érzést kelt bennünk, mint hogyha egy barátunkkal beszélgetnénk. A pszichológusok pedig azt mondják, hogy ezek a videók egyszerűen kapcsolódás élményt adnak. Az agyunk úgy érzékeli, mint hogyha egy ismerőssel töltenénk az időt, ezért megnyugtatóak és közvetlenek. Ennek egyébként van egy szép neve is, vagyis paraszociális kapcsolatnak is nevezik, vagyis úgy érezzük, hogy ismerjük az illetőt, még akkor is, hogyha ő valójában nem ismer bennünket. A természetesség és az őszinte történetek miatt ezek a videók sok embernek kikapcsolódást és egy kis társaságérzetet adnak, szóval ha önöket is elkapta ez az őrület, akkor ne csodálkozzanak, mert hogy sokan néznek ilyen egyszerű öltözködős, sminkelős, készülős videót, úgy látszik, hogy nem mindig kell valami bonyolultat mutatni az embereknek, akkor is vevők rá. Ahogy vevők nagyon sokan Dua Lipa slágereire, a Training Season-t indítom tőle, itt a 104.6-on.

0: a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Vesztegetés miatt vettek őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt, a versenyképesség állt a fókuszban az egyetemen, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Várszegi Gábor, a NéBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeik.
2: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unideb.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,3.

Szinte Lauper rögzös lágerével izzítottuk be a déli kívánság műsort. Itt a Best FM-en jöhetnek a zenei kérések 500-540, SMS Viber 30-933-1046. Csabi kérésére pedig már is érkezik az első dal Horváth Tamáséktól, jön a Fehér Holló. Aki Csillának szeretné küldeni ezt a dalt, aki már megkezdte a szabadságát, és üzeni neki, hogy szeretettel gondolnak rá, pihenjen sokat és érezze nagyon jól magát. És hogy mi legyen a következő zenei kedvenc, kinek és milyen üzenetet adjunk át, azt várom önöktől a forró drót 500-500.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
3: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Szóval azt a kulcsot, amitől maga mindig mindenre igent mond, az égből kell megszerezni.
2: Így van.
1: Jó, akkor megpróbálom. Hát, ha Szűz Mária nekem is ledobja, mit lehet tudni? Próbáljuk meg. Mária! A kulcsot! Ez az? Biztos, hogy haza akar menni, és a fagylalt, a csokoládé fagylalt. Jöjjön, együnk egyet.
2: Nem, most nem.
1: Hát akkor mikor?
2: Azt nem tudom.
1: Ezt is az ég döntésére bízom?
2: Nem, dehogy. Hagyja szegény Szűz Máriát, ne zavarja egy csokoládé fagylalt miatt.
1: Nem, ez nagyon igen, fontos. Mi nem tudjuk eldönteni ezt a fagylalt kérdést. Muszáj lesz megkérdezni. Mária! Küldj valakit, aki megmondja, mikor együk meg azt a csokoládé fagylaltot.
3: A megoldás 7 perc.
0: Egy film zene most. Egy film.

Kellemes délutánt, jó utat, jó munkát mindenkinek, bízom benne, hogy velünk tartanak, így az ebédidő alatt is a zenei kedvencekkel és az üzenetekkel, amit a Best FM-en keresztül tudnak átadni, 500-540-hez a stúdió telefonszáma, SMS Viber számunk pedig a 30-as 933-1046. Adrien szeretne a párjának egy dalt küldeni Csabinak, méghozzá a Fiesta egyik slágerét, ez a Mindig csak vártalak érkezik. Itt a 104.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Én a kívánságműsorhoz Eller Juniortól csavargót szeretnénk kérni. Egy jó barátomnak. Bence, én meg Gyöngyösi Márk vagyok.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Hajdúbiharban is lesz szúnyoggyérítés, felújíthatják az Apollo tömböt, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdúbihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdúbiharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Superbenta legújabb termékesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nibi borászati és alkoholos italok igazgatójától.
3: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
2: Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdúpressz cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apollo tömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám.

13 óra után is a zenei kedvencek szólnak megállíthatatlanul a déli kívánság műsorban itt a Best FM-en, annak is a második órájában. Egy újabb zenei kéréssel folytatjuk. Sziasztok! Szeretnék küldeni egy kis energiát Falkó dalával a délutáni műszaknak, főleg Mártnak. Köszönöm szépen, egész nap benneteket hallgatunk, és ti vagytok a legjobbak. Írta Laci az üzenetet, nagyon szépen köszönjük. Nektek pedig indítom is Falkó slágerét. Jön a Naked itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az még, aki van. Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagy Erdei Szabadtéri Színpadon. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
2: Tiszaajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtóablak. Böszörményi út 178.
3: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Reklámot hallottak. What it do, baby boy?

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: Sziasztok, Tomi vagyok. Egy jó kis rockos dalt kérnék Tominak, a fiamnak.

0: teszel a tempest.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.

apa pedig ma születésnapos, jön a Boldog Igazán című dal, és bár a kívánság műsor véget ér, a jó zenék maradnak, indul egy egyórás zenei maraton, érdemes tehát továbbra is velünk tartani, itt a Zene Rádiójában a Best FM-en.

0: A Kácos-sziget hosszú pályi közelében új doktorokat avattak az egyetemen. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tűzütött ki egy akácos erdőben hosszú pályi közelében, adta hírül a haon.hu. Mint írták, a lángok a homoktelep közelében csaptak fel, ezért a tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz nagyobb területre átterjedjen. A szakemberek eloltották a lángokat és elvégezték az utómunkálatokat is. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, személyi sérülésről nem érkezett információ, fogalmazott a portál. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Hét település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
0: Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósított a hírek.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak. Emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyerte el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.
3: A hí-

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
2: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Tisza ajtó ablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
4: Reklámot hallottak. Halljuk, mit bírnak a húrok. A Best FM-en szóljon a rock.

0: vesztegetés miatt vettek őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt, a versenyképesség állt a fókuszban az egyetemen, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta el rádiónknak Várszegi Gábor, a NEBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyi

0: nyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unideb.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. 3 óra elmúlt, hello Debrecen, mindenki könnyékig a munkában, helyes, szorgoskodjanak, a Best FM pedig adja hozzá a ritmust a legjobb zenékkel. Indul a délután, jön a Smash Moves és az All Star.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Gyula vagyok, hello. A Mák utcai Trafibox munkában van. Jó utat mindenkinek.
0: Köszönjük, Debrecen. Jó utat kíván a Best FM.
2: Szeretünk Debrecen. The heart is a blue.

0: Ezt a FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Pici közlekedés, sajnos történt egy baleset néhány perccel ezelőtt a Pesti utcán, az ott feltartja a forgalmat. Móni pedig azt írta nekünk a Viberen, hogy Berettyóújfalu belterületén működik a Trafibox, ott is óvatosan vigyázzanak magukra. Egyébként pedig mit szólnának hozzá, hogyha játszolánk egyet?
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hát akkor jöjjön a Szusz Park játékának a következő fordulója. A nyár legnagyobb csobbanása idén is a Szusz Parkban vár önökre. Szusz strand és játszópark a Kalocsa utca 5 szám alatt. Van ott minden, kérem szépen, 1000 négyzetméternyi vízfelület, fűtött medencék, 15 darab jacuzzi, 5000 négyzetméteres szabadtéri játszópark, kicsiknek és kicsit nagyobbaknak egyaránt, népszerű habparti, 2000 négyzetméteres műfüves napozó, felnőtteknek csendes zóna, és hát lehet focizni, röpizni, pingpongozni, csocsózni, van egy gigantikus homokozó a kisebbeknek, szóval remekül el lehet ott tölteni az időt. A parkolás ingyenes, a belépő árak kedvezőek, és most is nyerhetnek 2 darab egész napos strand belépőt, hogyha egy nagyon-nagyon könnyű kérdésre helyesen válaszolnak nekem. Mekkora a Szusz strand és játszópark szabadtéri játszóparkja? Ja Istenem, micsoda véletlen, pont az előbb mondtam el. 5000 négyzetméter, vagy 1000 négyzetméter, melyik a helyes válasz? Küldjék el a 3933-1046-ra, SMS-ben vagy Viberen, és ha van egy pici szerencséjük, akkor megnyerhetik a 2 darab egész napos strandbelépőt a Szusz strand és játszóparkban. 3933-1046.
2: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.

itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Figyeljenek oda, a Mák utcán működik a Trafibox továbbra is. És ha már a közlekedésnél tartunk, folytatódik a Füredi út felújítása Debrecenben, holnap újabb szakaszon kezdenek el dolgozni. A Füredi út 76 és a 94 szám között zajlik majd a munka. Hát ez egy jó 250 méteres rész. Holnap itt kiépítik a tereléseket, aztán csütörtökön indul a munka érdemi része. Jó sokáig, augusztus közepéig fognak itt dolgozni. Nem árulok el titkot, ez nem fogja megkönnyíteni például a reggeli és a délutáni csúcsforgalmat. De hát azt hiszem ezen a környéken az utóbbi hetekben ehhez már hozzászoktunk. Tehát holnaptól a Füredi út 76 és 94 szám között egy olyan nagyjából 250 méteres szakaszon folytatódik a 33-as út felújítása Debrecenen belül. Óvatosan, türelmesen, bárhol és bármivel is közlekednek, és hadd legyünk ott önökkel a kocsiban is, hozzuk a legjobb zenéket. Dash és Young Fly!

végéhez. Ez volt az Outcast és a Hey Ya, itt a Best FM-en a 104.6-on, és hey mindenki, ez sokakat érinteni fog. Holnap új szakaszba lép a villamospálya felújítása a Kossuth tér környékén, úgyhogy holnaptól várhatóan vasárnap estig az egyes villamos egyáltalán nem fog közlekedni, az egyes villamos teljes vonalán pótlóbuszokkal lehet majd utazni, a kettes villamos pedig, ahogy az elmúlt napokban, továbbra is a Calvin tértől közlekedik. Tehát holnap reggeltől vasárnap estig az egyes villamos teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, a kettes villamos pedig továbbra is a Calvin tértől jár. Én azt javaslom mindenkinek, hogy nézzenek rá a DKV honlapjára, és pontosan tanulmányozzák át, hogy mi hogy változik, mert ez holnap reggel, amikor munkába kell menni, már érvényben lesz. Persze mi is itt vagyunk, figyelünk mindenre a városban, és a legjobb zenéket is mi hozzuk önöknek. Fehér Krisztián és a Gyerek is lány most a Bestem.

0: meglepő módon a két strandbelépő a Szusz Parkba itt a kánikula kellős közepén nagyon népszerű volt, mindenki ráhajtott, mindenki szerette volna megnyerni. Rengeteg helyes válasz érkezett a játék kérdése, a helyesen válaszolók közül pedig itt van velünk Norbi, hello!
1: Szia!
0: Úton vagy?
1: Igen.
0: Zavarhatunk azért egy kicsit?
1: Persze.
0: Játszottál velünk a Szusz Park játékában?
1: Igen.
0: Nem állítottunk túl nehéz feladat elé, ugye, a kérdéssel?
1: Nem volt nehéz.
0: Pláne úgy, hogy előtte elmondtam a helyes választ.
1: Igen.
0: Így azért egy kicsit könnyebb volt. Na, mekkora a Szusz strand és játszópark szabadtér játszóparkja? 5000 négyzetméter. Így van. Norbi, gratulálok! Büszke lehetsz magadra, mert nagyon sokan pályáztak a két beugróra, de a sok helyesen válaszoló közül te vagy a legszerencsésebb, úgyhogy van két darab egész napos strandbelépőt a Szusz Strand és Játszóparkba, amit Debrecenben a Kalocsa utca 5 szám alatt találsz meg, de hát ezt nyilván pontosan tudod. Gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Kivel fogsz menni csobbanni?
1: Még nem tudom.
0: A versenyeztesd meg az ismerőseidet, aki megérdemli, jó? Csak úgy ne osztogasd a beugrót. Gratulálok!
1: Köszönöm!
0: És aki szeretne még a Best FM vendégeként csobbanni a Szusz Parkban, az figyeljen nagyon, mert a játék egész héten folytatódik.
2: Reklámot hallottak.
3: Majd Dubiharban is lesz szúnyoggyérítés, felújíthatják az Apollo tömböt, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
4: A Best FM-en.
3: Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdú-Bihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdú-Biharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Supermenta legújabb termétesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nibi borászati és alkoholos italok igazgatójától.
5: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, amutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
3: Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdú Press cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apollo tömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: Köszönjük szépen, és a Mák utcán még mindig trafipaxoznak. Jó utat mindenkinek. A Bestet hallgatják a 104.6-on, Hello Debrecen. 4 óra elmúlt, úgyhogy a munka hangerejét most már egy kicsit tekerjék lefelé, a rádió hangerejét tekerjék kicsit fölfelé, így lesz a legjobb. Jön MC Hammer és a You Can Touch This.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled. You can't touch this. Touch this. You can't touch this.

0: megfekszés a még mindig, mert még mindig működik a Trafibox Debrecenben a Mák utcán. Óvatosan!
1: Jó utat kíván! A Best FM!
2: A Best FM!
0: És akkor innentől kezdve lehet, sőt tudják mit, kell dalokat kérni. Igen, a kívánság műsor élesben majd csak 5-kor kezdődik, de már most elkezdjük a felkészülést. Innentől kezdve csöröketnek és elmondhatják, hogy mit szeretnének. Érdemes minél hamarabb, hogy biztosan beleférjenek a mai 2 óra hosszába, mert nem olyan hosszú az a 120 perc, amit kívánság műsorozhatunk. Szóval én az önökében már most csörögnék a kérésemmel, 500-540 hívjanak és kérjék a kedvenceiket. Amúgy pedig mindjárt relaxálunk egy kicsit, jön az Adiemus.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
3: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
6: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medenceáruházban. Aqualing medenceáruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
7: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
8: Cívisbeton.hu.
7: A megbízható alap.

0: Volt Kraft rendesen, Pitbull és Christina Aguilera és a Feel This Moment itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on. Zsonganak a trafipaxok kint az utakon, amiről eddig nem tudtunk, hogy mi ennek a Nagy Erdei körúton és a 354-es elkerülőn is. A Mák utcai trafipax pedig már jó ideje szolgálatban van.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: És önöket is szolgálatba állítjuk mindjárt. 5 órától kívánság műsor, 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket. Hívjanak az 500-540-en. Figyázó tekintetünket már a kívánság műsorra vetjük, meg az ég felé. Charlie és a Néz az ég felé.
3: Csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó. Kifizettem a számlát.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on, továbbra is Trafipax a Nagyerdei körúton, a 354-es elkerülőn és a Mák utcán. Na hát, és mi újság van a foci VB-vel? Tegnap bejött, amit itt beszéltünk, a hangos bemondó hívott egy portugált, ugye, Cristiano Ronaldo hazamegy. Hát Messinek viszont még lesz dolga ma este, ma 18 órától, magyar idő szerint 18 órától Argentína-Egyiptom. Nyilván a fociban nem szabad semmit elkiabálni, de hát azért az elég sima argentin győzelemnek tűnik. Este 10-től pedig Svájc-Kolumbia, és ugye most ebben az a legjobb, hogy mindkettő viszonylag bevállalható időpontban van akkor is, hogyha holnap keldik el. Tehát este 6-tól Argentína-Egyiptom, este 10-től pedig Svájc-Kolumbia. Ez a mai felhozatal a foci VB-ben. Jó szurkolást mindenkinek. Előtte viszont még lesz itt egy kívánság műsor is, 5-től. Kérjenek dalokat, hívjanak az 500-540-en. Közben pedig egy kis nyugi Pedro Capóval, ez a Kana.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Csak hogy jó kedved legyen.

0: a 104-on, és hát mostantól nem csak hallgathatják, hanem szerkeszthetik is a Best FM-et. Hogyha önök is készen állnak, akkor kezdhetjük a kívánság műsort. Nem is akármivel indulunk majd. Ja, mindjárt Bruno Mars és az I Just Might. A 39-33-104-6-ra lehet írni, de ha tehetik, inkább hívjanak. 500-540. Este hétig kívánság műsor. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keres ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
4: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
5: A Kácos-sziget hosszú pályi közelében új doktorokat avattak az egyetemen. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Tűzütött ki egy akácos erdőben Hosszúpályi közelében, adta hírül a haon.hu. Mint írták, a lángok a homoktelep közelében csaptak fel, ezért a tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz nagyobb területre átterjedjen. A szakemberek eloltották a lángokat és elvégezték az utómunkálatokat is. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, személyi sérülésről nem érkezett információ, fogalmazott a portál. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
7: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
5: Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósított a hírek.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyerte el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban.
6: És most...
1: Indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. Dobják föl valakinek a napját egy jó dallal, ez valaki lehet akár saját maguk is, kérjék a kedvenceiket, indítjuk a kívánság műsort. A 39-33-104-6-ra tudnak nekünk írni, az 500-540-en pedig tudnak bennünket hívni. Na kérem szépen, Diana például azt írja, hogy a tesójának, Szabinának szeretné küldeni Ray dalát, jön majd a Where is my husband, semmi akadálya. Előtte Anett kedvence, Demién és a Most kell eldöntenem, ez is jön, illetve a kívánság műsort Bruno Mars nagy slágerével nyitjuk el, az I Just Might, amit, ha jól sejtem, Gyöngyi kért, ugye? Hello,
8: hello, igen, én kértem. És Andisnak küldöm szülinapjára.
0: És tanulhatással, mit üzensz neki?
8: Hogy hát hallgassa sok szeretettel.
0: Rendben van, köszönöm.
8: Köszi.
0: Bruno Mars és az I Just Might. Indul a kívánság műsor.

0: 104 Best FM, és természetesen 5-től 7-ig ma is kívánság műsor. Ha írnak, akkor...
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: Ha pedig hívnak,
1: a Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Edith hívott, pár perccel ezelőtt beszéltem vele, az ő kedvence George Michael-től a One More Try. Bekészít velem, sokára jön. Előtte egy aktuális magyar sláger, Tóth Abigailtől a Rabmadár, Oliver kérte, és a szerelmének Ildikónak küldi. És persze a vonalban is valaki. Haló, tessék, Best FM!
2: Jó napot kívánok, Nagy Sándor vagyok. A Szepes Kultúr, kérhetnék egy számot.
0: Hát hogyne, kinek küldi?
2: Mindenkinek, aki szereti.
0: Köszönöm, magamra veszem, mert én is szeretem. Oké, megbeszéltük, jön majd tőlük valami jó kis dal. Köszi, hello!
2: Köszönöm, szia!
0: Akkor mindjárt keresünk valami jót a Depes módtól, önök pedig addig is hívjanak, 500-540 a forró drótunk.
3: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok. És az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
6: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
7: Próbáld ki a legújabb Kawasaki modelleket! Július 10-11 a Kawasaki Good Times Tour Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
8: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj 2-szer a Bellozzo abban, és a 3. főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen 2 személyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
9: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

0: goodbye, de mi még nem köszönünk el egymástól. Este hétig tart a kívánság műsor a Best FM.
1: Te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Gyula mindenkinek szeretne egy dalt küldeni, aki még dolgozik. Mi más lehetne ez a dal, mint a Beatrice-től a 8 óra munka. Veletek vagyunk lélekben, tartjuk bennetek a lelket munka közben. Illetve, haló, tessék, kívánság műsor.
3: Szia, ne haragudjál, legyem a szívedet. Coldplay-től szeretnék egy jó számot kérni.
0: És kinek küldöd?
3: Hát megmondom neked őszintén a kedves kis nejemnek, és az összes baráti körömnek.
0: Azért a nejednek üzenj is valami szépet.
3: Szeretem, imádom, meg tényleg szeretem.
0: Én elhiszem neked, olyan őszintén
3: és
0: mondtad.
3: Jó egészséget, és köszi, nagyon klasszát vagy.
0: Köszönöm, te is. Hello.
3: Köszi, szia.
0: Egy Coldplay rendel itt a Best kívánság műsorában.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 5-től 7-ig minden nap kívánság műsor. Ez itt a Best FM, ne hagyjanak unatkozni. A 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak. A lényeg az, hogy kérjék a kedvenc dalaikat, üzenjenek az ismerőseiknek. Hello! Mindjárt jön Ádél és a Hello, ezt a dalt ma Brigi kérte, és a fiának, Pistikének küldi. Na meg persze a vonalban is várakozik már egy drága hallgatónk. Szia!
1: Szia, Vili! Lajos vagyok, és számot szeretnék kérni.
0: Igen, mégpedig?
1: A Fiesztától a Gyere érezd.
0: Bonita, egészen pontosan az a cím ennek a dalnak.
1: Igen.
0: Jó, oké. Okay. Kinek küldöd? Hova küldöd? Kinek szóljam?
1: Kinek küldöm?
0: Aha.
1: Mindenkinek, aki szereti. És nektek.
0: Na, köszönjük szépen, nagyon kedves vagy, hogy ránk is gondolsz. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Ciao. Jön a Fiesta és a Bonita. Ez a Best FM kívánság műsora. Nincs meg.

0: FM, minden nap itt vagyunk, és minden nap kívánság műsorozunk. Lesem minden kívánságukat, lesem az SMS és Viber gépet, 3933-1046, ide írni kell, az 500-540-en pedig hívhatnak.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Két dal a 6 órási hírekig még biztosan belefér. Az egyik Enrique Iglesiastól a Bailamos, amit Csillakért saját magának a születésnapja alkalmából. Ó, Isten életessen, akkor ezt küldjük mi neked ajándékba. Előtte pedig itt van Balázs a vonalban, hallgatlak.
2: Ja, én egy Azarias számot kérek. Legyen a 3 kort.
0: Legyen. És kinek
2: küldöm? És Lórinak küldöm, hogy szeretem őt.

0: vesztegetés miatt vettek őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt, a versenyképesség állt a fókuszban az egyetemen, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a debreceni regionális nyomozó ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Várszegi Gábor, a NEBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növények.
0: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unide.hu.

0: találkozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: Köszi, ezek voltak a hírek. Jó estét mindenkinek, még egy óra kívánság műsor a Best FM-en. Írjanak, hívjanak, kérjék a kedvenc dalaikat. Ugye ezekben a percekben kezdődik az argentinok meccse a foci VB-n, és ezzel kapcsolatban írt nekünk István, aki Amerikában szokott hallgatni bennünket, azt írja, hogy azért nem mindenkinek jó ez a déli kezdés az argentin meccs, mert mi még húzzuk az igát. De megbocsátok neked, ha a kiviben leadod Mary J. Blige-tól a Family Effort. Na nem mintha én tehetnék róla, hogy mikor kezdődik a meccs, de a dalod az jön, Mary J. Blige Family Effort. Előtte Hannának Florida és a Good Feeling, a vonalban pedig itt van velünk Szilvi, neki vajon miben segíthetünk? Haló, tessék!
2: Nagy Bogitól a Jól leszek újra volt ma már.
1: Nem volt még, kérlek szépen, itt akárhogy nézem ezt a dalt. Ezt a dalt ma neked tartogattuk.
2: Akkor kérhetem?
1: Hogyne, természetesen, kire küldöm.
2: De jó, akkor ezt küldöm Lacinak, hogy hiányzik.
1: Reméljük hallotta. Nagy Bogi és Dess, és a Jól leszek újra, most a Bestán.

0: Ez a Best FM mai kívánság műsorral. Itt vannak, kérjenek dalokat, van még időnk, tegyék oda magukat rendesen, 39-33-104-6-ra kell írni, az 500-540-en pedig hívhatnak is bennünket. Mindjárt bekeményítünk egy picit, Tamás kérésére jön Tiestótól a Traffic, de közben a vonalban is itt van velünk István, szia, hallgatlak, parancsolj!
1: Ere Juniortól kérem a Rabszűgalány című számot.
0: Kinek szól?
1: A páromnak küldöm.
0: Hogy hívják?
1: Enci. Szeretem és hallgass a szeretettel.
0: Rendben van, küldjük neki a dalt. LL Junior és a Rabszolgalány most a 104.6-on.

0: talk about it. A mai kívánság műsorba csöppentek a Best FM-en. 5-től 7-ig önök válogatják a zenéket. Ha írnak, akkor jöhetnek az SMS-es Viber üzenetek a 3933-1046-ra. Ha pedig hívnak, akkor az 500-540-en tudnak csörögni nekünk. Mindjárt egy új kedvenc szól, egy angol énekesnő, Olivia Dean és a So Easy. Mostanában gyakran kérik a hallgatóink itt a kívánság műsorban is. Például ma Panni kérésére fogjuk elővenni, és a vonalban is egy telefonálónk várakozik. Szia!
1: Hello, Viktor vagyok.
0: Karancsolj!
1: És egy jó bulizós számot kérek.
0: Jó bulizós szám, például a Carpe Diem-től az álomhajó jöhet, mert azt kérte más is.
1: Az nagyon jó lesz.
0: Oké, egyébként akkor ezt a dalt küldjük Balázsnak is, aki a családjával együtt szeretné meghallgatni. Rendben van, te kinek küldöd, kinek szóljon részedről?
1: Magamnak küldöm, hogy kicsit feldobja az estémet.
0: Na, mert mi történt?
1: Hát hosszú volt a nap, kell valami, ami kicsit felpörget most.
0: Ja, értelek, jó, oké, akkor kicsit plusz energiaként jön neked ez a dal, Carpe Diem és az álomhajó. Köszi szépen!
1: Köszi!
0: Este 7-ig tart a kívánság műsor.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Ez a 104 Best FM a mai kívánság műsorral. Elmúlt fél hét. Tessék sietni a kérésekkel, ha nem akarnak kimaradni a ma estéből, akkor minél hamarabb írjanak, vagy hívjanak. Szabina, te pedig figyelj, mert Báj Alex nem sokára neked énekel, jön tőle majd az Én rózsám. És előtt egy ifjú hölgy a vonalban.
1: Csókolom, szeretnék kérni egy dalt. A Démon barátoknak a dala.
0: Kinek küldöd?
1: Apának meg anyának.

0: szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Jó napot! Anyukámnak szeretnék kérni egy rúzsamaddi számot. Azt üzenem, hogy legyen jó napja, mert még dolgozik.

0: hallgatják a 104.6-on, és az a helyzet, hogy az utolsó két dal jön a mai kívánság műsorban. Elnézést kell kérnem szokás szerint mindenkitől, akinek a kérésére már nem volt ma idő, de hát mindig bebizonyosodik, hogy rövid ez a két óra hossza, ami ilyenkor a rendelkezésünkre áll. Az utolsó dal az egy igazi klasszikus lesz, Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero. Imre kérte és küldi mindenkinek, aki szereti a régebbi zenéket. Előtte pedig jön az új kedvenc, a TNT, és az ugye itt szól, amit egyrészt Brigitta kért, másrészt pedig még kinek küldjük.
1: Javim, hogy itt vagyok. Tidelém Anikónak, akkor Józsinak, Vivinek, Nikolettnek, nektek be a stúdióba, és ki szereti.
2: Köszi, hello!
1: Hello, hello!
0: Szól akkor a TNT, és az ugye itt alszol. Én nem alszok itt, én megyek hazafelé, otthon alszom. Holnap viszont találkozunk újra így a rádión keresztül. Ciao, köszi mindenkinek, aki itt volt. Vigyázzanak magukra, legyen szép az estéjük.
3: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
4: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: Hajdúbiharban is lesz szúnyoggyérítés, felújíthatják az Apollo tömböt, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdúbihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdúbiharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébi Supermenta legújabb termékesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nibi borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek laikus és szakértők.

0: több bírálók vizsgálták a termékek érzékszervi tulajdonságait, valamennyi vizsgától a Riesling megfelelt az élelmiszer biztonsági minőségi előírásoknak.
1: Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdúpressz cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apolló tömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: hallhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Hey Fonci,

0: Kárcos Liget hosszú pályi közelében. Új doktorokat avattak az egyetemen. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tűzütött ki egy akácos erdőben hosszú pályi közelében, adta hírül a haon.hu. Mint írták, a lángok a homoktelep közelében csaptak fel, ezért a tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz nagyobb területre átterjedjen. A szakemberek eloltották a lángokat és elvégezték az utómunkálatokat is. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, személyi sérülésről nem érkezett információ, fogalmazott a portál. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 partján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
0: Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósított a hírek.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyerte el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you

0: Vesztegetés miatt vettek őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt, a versenyképesség állt a fókuszban az egyetemen, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy kormányhivatali

0: helyzetekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszer Lázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta el rádiónknak Várszegi Gábor, a NéBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
1: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
0: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unide.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Hajdúbiharban is lesz szúnyoggyérítés, felújíthatják az Apollo tömböt, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely ha

0: írásoknak a Nébi Superment a legújabb termékesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjárat toborokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nibi borászati és alkoholos italok igazgatójától.
1: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, amutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszer biztonsági minőségi előírásoknak.
0: Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdupressz cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apolló tömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: Szóval anuló a te fiad.
1: Sok-sok évvel ezelőtt máma gyönyörűséges hercegnő volt, nem volt olyan kövérke, mint ma. Minden este találkoztunk mi ketten, máma és én, a nagy pálmafa alatt is.
2: És anuló a nagy pálmafa fia.
3: Egy filmzene most a Best FM-en.